0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
1: It's there.

Yeah.

0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli forrást kapnak a légkondicionálók rendbetételére a kórházak. Indul az ünnepi könyvhét, változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezéseik javítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon, a fogykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására, nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső, 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de ezt záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 11-e reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
1: Csak két tó ajánlott Baranyában fürdőzésre. Még mindig sokan vannak, akik nem fizették be a gépjárműadót. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A baranyai természetes vizek közül idén is csak kettő ajánlott a fürdőzésre, közölte a kormányhivatal. A nyári szezonban Orfűnak Kistóstrandon és a Pécsi tónál biztonságos a fürdőzés. A legutóbbi hatósági vizsgálatok alapján mindkét tónak kiváló a vízminősége. Az Abaligeti tónál idén sem javasolt a fürdés a vízminőség alapján. A pécsváradi Dombai tó, a Duna-Mohácsi szakasza, valamint a Dráva-Szabolcsi kikötő vizét nem ellenőrzik rendszeresen, ezért a hatóság itt sem ajánlja a fürdőzést. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Az érintettek június 30-áig még kérhetik az 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. A részletfizetést legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet kérni, a kérelmet pedig indokolni sem kell. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek az adóhatóságtól. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Május 28-án délelőtt 11 óra tájban Pécsett a Varga Damján utca 2-es szám előtt egy idős ember akart átkelni az úttesten, de figyelmetlenül lépett le a járdáról, nem vette észre a jobbról érkező Volvót, amely elsodorta őt. Az autó sofőrje, egy nő azonnal megállt, kiszállt a járműből, és felajánlotta segítségét, mentőt akart hívni, ám ezt a férfi elutasította. A pécsi rendőrkapitányság azt kéri, az autót vezető nő, illetve bárki, aki szemtanúja volt az esetnek, vagy információval rendelkezik arról, jelentkezzen a rendőrségen személyesen vagy telefonon. Egy hetes akciót tartott a rendőrség június 1-e és 7-e között a közutakon. Ennek során elsősorban a kétkerekű járművel közlekedőket ellenőrizték. A Roadpol akció eredménye szerint még mindig sokan közlekednek szabálytalanul és veszélyesen. Összesen 267 esetben kellett intézkedni azért, mert a járművilágítása nem volt megfelelő. 134-en nem használták a bukósisakot, 53 esetben pedig a hatósági jelzésekkel kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. Az egyhetes akció során összesen csaknem 3400 esetben volt szükség rendőri beavatkozásra. 15 év fegyházbüntetéssel sújtott a pécsi ítélőtábla egy férfit kedden. A férfi tavaly májusban egy italozás közben veszekedni kezdett feleségével. Ez korábban több alkalommal is megtörtént. Ilyenkor számos esetben kölcsönösen bántalmazták is egymást. Ez most is így történt. A férfi megütötte a nőt, majd amikor az asszony kimenekült az udvarra, férje utána ment, és egy csákányfejjel, illetve késsel bántalmazta. Az asszony a helyszínen életét veszítette. A férfit a kaposvári törvényszék 15 év fegyházra ítélte, feltételes szabadság nélkül. Az ügyben másodfokon eljáró pécsi ítélőtábla helyben hagyta ezt, így az ítélet jogerőssé vált. Az idei évben a Biocon figyeli a szúnyogártalmat Pécsett, együttműködve a PTE Szent Ágotai János Kutatóközpont szakembereivel. A közös munka során 10 helyszínen végeznek szúnyogcsapdázást, az egyik ilyen terület Patacs. A Biocon azt közölte, a lakossági jelzéseket figyelembe véve, június 11-én csütörtökön a városrészben szúnyoggyérítési munkákat tartanak, amennyiben az időjárás azt engedi. A permetezésre az esti órákban kell számítani. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egyik betonelemét. A hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követett el hibát. A bontást a következő hetekben elvégzik, ezután megkezdődik az új szerkezet megépítése. Fejlesztik a közvilágítást Magyarhertelenden. A település a Magyar Falu programban nyert, csaknem 23 millió forint vissza nem térítendő támogatást a beruházásra. A pénzből a községben korszerű ledes lámpatestekre cserélik a régi köztéri lámpákat. A beruházás befejezésének tervezett dátuma augusztus 31-e. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartottak a mozgó vendéglátó egységeknél. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai országszerte több mint 400 büfékocsit és food truckot vizsgáltak. Az ellenőrzések több tucat esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat. A szakemberek több esetben lejárt szavatosságú vagy nem megfelelően jelölt termékeket is találtak. A kiszabott bírságok összege több mint 17 millió forint volt. Idén is megtartja gyalogos zarándoklatát a pécsi egyházmegye, melyet a papi és szerzetesi hivatásokért ajánlanak fel. Június 26-án Mecseknádasdról indul a zarándoklat délután 5 órakor. A menet Rékavár érintésével Püspök Szent Lászlóra gyalogol, ahol este 8 órakor a Szent László templomban misét hallgatnak. Ezután szeretett vendégséget tartanak a résztvevőknek, majd akinek kedve van, fakultatív éjszakai programként folytathatja a zarándoklatot a pécsi székesegyházhoz. Jó hír a horgászoknak, ismét van lehetőség éjszakai horgászatra a Kovács szénájai tavon. Minden héten, pénteken és szombaton éjjel, napnyugtától napkeltéig van lehetőség az éjjeli pecázásra. Sőt, augusztusban a 4 napos hosszú hétvégén mindegyik éjjel várják a horgászat szerelmeseit. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szezon utolsó éjszakai horgászatára augusztus 29-én lesz lehetőség. Távozik a PVSK Mecsek Fűszértől Hol Gábor. Az OB1B-ben szereplő vízilabda csapat 19 éves játékosa ösztöndíjat nyert egy kaliforniai egyetemre, ahol pénzügyet tanul majd, és a vízilabdázást is a tengeren túlon folytatja. Új érkezőt jelentett be a Carbonex Komló kézilabda csapata. Az együtteshez Jávor Sebestyén csatlakozik balátlövőként. A 28 éves játékos legutóbb a mezőkövesdi csapatot erősítette, ahol 132 góllal házi gólkirályként fejezte be a szezont. Ezelőtt játszott a Dunakeszi, a TFS-e és a Budakalász együttesében is. A magyar labdarúgó válogatott 3-1-re legyőzte Kazaksztán együttesét kedden Debrecenben. A barátságos mérkőzést a Nagyerdei stadionban rendezték. A magyaroknál Szoboszlai Dominik, Séfer András és Tóth Balázs szerezték a gólokat. A magyar válogatott szeptembertől már a Nemzetek Ligájában, a másodosztályt jelentő B divízióban játszik tétmérkőzéseket. Ez volt a Pécsbúk, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok, június 11-én csütörtökön, Barnabások, Barnák, szülinaposok, minden ünnepeltnek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Rihanna és Jay-Z, valamint Chris Brown közösével szól már is az Umbrella, készül még a Cardigans Tom Jones-szal, és itt lesz a Buddy Rockers is. I like the way, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt az év 162. napján. Június 11-e van, közeleg az év leghosszabb nappala, a legrövidebb éjszaka. Persze ne szomorkodjunk amiatt, mert onnantól kezdve rövidülnek a nappalok, ez ilyen 1-2 perceket jelent, és hát bőven előttünk még az egész nyár. Nem sokára Nagy Bogi folytatja a csütörtök reggelt, ami most a Buddy Rockers dalával megy tovább. I Like the Way, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Keleten lehet még a hidegfront nyomán zápor, zivatar, nyugat felől közben felszakadozik a felhőzet, 20-27 fok között lesz a maximum. Még több részlet az időjárásról és friss infók mindjárt, rögtön fél hét, jó reggelt, a hírek után Ricky Martin jön Christina Aguilera-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: szemtanúit keresi a rendőrség. Május 28-án délelőtt 11 óra tájban, Pécsette a Varga Damján utca 2-es szám előtt egy idős ember akart átkelni az úttesten, de figyelmetlenül lépett le a járdáról, nem vette észre a jobbról érkező Volvót, amely elsodorta őt. Az autó sofőrje, egy nő azonnal megállt, kiszállt a járműből, és felajánlotta segítségét, mentőt akart hívni, ám ezt a férfi elutasította. A pécsi rendőrkapitányság azt kéri, az autót vezető nő, illetve bárki, aki szemtanúja volt az esetnek, vagy információval rendelkezik arról, jelentkezzen a rendőrségen személyesen vagy telefonon. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartottak a mozgó vendéglátó egységeknél. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai országszerte több mint 400 büfékocsit és food truckot vizsgáltak. Az ellenőrzések több tucat esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat. A szakemberek több esetben lejárt szavatosságú vagy nem megfelelően jelölt termékeket is találtak. A kiszabott bírságok összege több mint 17 millió forint volt. Fejlesztik a közvilágítást Magyar Hertelenden. A település a Magyar Falu programban nyert csaknem 23 millió forint vissza nem térítendő támogatást a beruházásra. A pénzből a községben korszerű ledes lámpatestekre cserélik a régi köztéri lámpákat. A beruházás befejezésének tervezett dátuma augusztus 31-e.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Június 11-e és 13-a között zajlik az idei Mecsek Rally. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzár várható a tesztek és gyorsasági futamok idejére. A részletekről a rendezvény weboldalán lehet tájékozódni. Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécsett. A rengeteg utcában néhány napon át még teljes útzár van érvényben. Folytatódnak a csatornahálózat tisztítási munkák a Hungária utca egy szakaszán. A helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még több felé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északias szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára bármi jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM, a legjobb zenék. Ma a nap első felében még keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, aztán lassan ott is kiderül az ég. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte kisüt több-kevesebb időre a nap, a maximum 20 és 27 fok között alakul. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Fergie-től Big Girls Don't Cry a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra. Jó reggelt, június 11-e friss hírei után, a csütörtök reggel többek között Robbie Williams társaságában telik. És énekel Szakács Gergő is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Bendegúzlakópark.hu.
5: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és tánc bemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
8: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakováli Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Zsolnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelki ismeretének az útvesztőjében.
7: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is csak két baranyai tó ajánlott a fürdőzésre. Napközben többfelé előfordulhat még kisebb csapadék. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A baranyai természetes vizek közül idén is csak kettő ajánlott a fürdőzésre, közölte a kormányhivatal. A nyári szezonban Orfűnak Kis-Tóstrandon és a Pécsi tónál biztonságos a fürdőzés. A legutóbbi hatósági vizsgálatok alapján mindkét tónak kiváló a vízminősége. Az Abaligeti tónál idén sem javasolt a fürdés a vízminőség alapján. A pécsváradi Dombai tó, a Duna-Mohácsi szakasza, valamint a Dráva-Szabolcsi kikötő vizét nem ellenőrzik rendszeresen, ezért a hatóság itt sem ajánlja a fürdőzést. Az idei évben a Biokon figyeli a szúnyogártalmat Pécsett, együttműködve a PTE Szent Ágotai János Kutatóközpont szakembereivel. A közös munka során 10 helyszínen végeznek szúnyogcsapdázást, az egyik ilyen terület Patacs. A Biokom azt közölte, a lakossági jelzéseket figyelembe véve, június 11-én csütörtökön a városrészben szúnyoggyérítési munkákat tartanak, amennyiben az időjárás azt engedi. A permetezésre az esti órákban kell számítani. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egyik betonelemét. A hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követett el hibát. A bontást a következő hetekben elvégzik, ezután megkezdődik az új szerkezet megépítése.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek a Pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között teljes útzár van érvényben. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utca területén. Mindkét utcában teljes útzár van érvényben, a szakaszok zsákutcává váltak. Folytatódik a munka a hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél, ahol csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még többfelé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északi szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ogrésan indul az óra, jön a Counting Crows, és a Shrek egyik betétdala az Accidentally in Love, de itt lesz Keen az Everybody's Changing-el, és a Nana is a Lonely-val. Aki pedig dugott balesetet lát, már is küldheti a közlekedési infót 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Micsoda véletlen, vagy nem? 44 éve pont a mai napon mutatták be Steven Spielberg E.T.-ét. E.T. a földön kívüli, ugye? És mától játsszák a mozika a leleplezés napját, Steven Spielberg aktuális, legújabb, monumentális, ufós filmjét. De hogy mi mindenről híres még június 11-e, az is kiderül nem olyan sokára, addig sok jó zene, nem sokára Dash-től, most pedig a Keen jön, és az Everybody's Changing a Best-en. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapi front után ma a nap első felében még keleten lehet zápor, zivatar. Később délután ott is kisüt a nap. Egyébként országszerte több órás napsütésre készülhetünk a fátyol és gomoly felhők mellett. 20-27 fok között lesz a maximum. Még több részlet az időjárásról, na és a következő napok. A folytatás is hallható a hírek végén, amelyet a Spice Girls Spice Up Your Life című dala követ. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Még mindig sokan vannak, akik nem fizették be az idei gépjárműadót. Egy hidegfront alakítja mai időjárásunkat. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Az érintettek június 30-áig még kérhetik az 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. A részletfizetést legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet kérni, a kérelmet pedig indokolni sem kell. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek az adóhatóságtól. Egy hetes akciót tartott a rendőrség június 1-e és 7-e között a közutakon. Ennek során elsősorban a kétkerekű járművel közlekedőket ellenőrizték. A Roadpol akció eredménye szerint még mindig sokan közlekednek szabálytalanul és veszélyesen. Összesen 267 esetben kellett intézkedni azért, mert a járművilágítása nem volt megfelelő. 134-en nem használták a bukósisakot, 53 esetben pedig a hatósági jelzésekkel kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. Az egyhetes akció során összesen csaknem 3400 esetben volt szükség rendőri beavatkozásra. Új érkezőt jelentett be a Carbonex Komló kézilabda csapata. Az együtteshez Jávor Sebestyén csatlakozik balátlövőként. A 28 éves játékos legutóbb a Mezőkövesdi csapatot erősítette, ahol 132 góllal házi gólkirályként fejezte be a szezont. Ezelőtt játszott a Dunakeszi, a TFS-e és a Budakalász együttesében is. Június 11-e és 13-a között zajlik az idei meccsek ralli. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzár várható a tesztek és gyorsasági futamok idejére. A részletekről a rendezvény weboldalán lehet tájékozódni.

0: szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, június 11-én a Barnabások névnapja. A mai 116 éve ezen a napon született Jacques Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük. 93 éve a mai napon született Gene Wilder, amerikai színházi és filmszínész, rendező, forgatókönyvíró és író, Dutyi Dili Baglárma. 87 éve ezen a napon született Jackie Stewart, háromszoros Forma 1-es világbajnok, tévékommentátor, Ford szaktanácsadó. 67 éve ezen a napon született Hugh Laurie, angol színész, Dr. House megformálója. És 1961-ben ezen a napon született Robert Birch, énekes, a brit hip-hop elektronikus dance duo, a Stereo MC's egyik fele. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hallottátok? A Don Pepe megnyitotta Pécset első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Don Pepe. Egy étlap, ezernyi opció. Donpepe.hu.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécset június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsonlai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad Levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
6: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakováli Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Zsolnai Színház következő előadása, Pintér Béla és társulata, Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelki ismeretének az útvesztőjében.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is csak két baranyai tó ajánlott a fürdőzésre. Napközben többfelé előfordulhat még kisebb csapadék. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A baranyai természetes vizek közül idén is csak kettő ajánlott a fürdőzésre, közölte a kormányhivatal. A nyári szezonban Orfűnak kis tóstrandon és a Pécsi tónál biztonságos a fürdőzés. A legutóbbi hatósági vizsgálatok alapján mindkét tónak kiváló a vízminősége. Az Abaligeti tónál idén sem javasolt a fürdés a vízminőség alapján. A pécsváradi Dombai tó, a Duna-Mohácsi szakasza, valamint a Dráva-Szabolcsi kikötő vizét nem ellenőrzik rendszeresen, ezért a hatóság itt sem ajánlja a fürdőzést. Idén is megtartja gyalogos zarándoklatát a Pécsi Egyházmegye, melyet a papi és szerzetesi hivatásokért ajánlanak fel. Június 26-án Mecseknádasdról indul a zarándoklat délután 5 órakor. A menet Rékavár érintésével Püspök Szent Lászlóra gyalogol, ahol este 8 órakor a Szent László templomban misét hallgatnak. Ezután szeretett vendégséget tartanak a résztvevőknek, majd akinek kedve van, fakultatív éjszakai programként folytathatja a zarándoklatot a Pécsi Székesegyházhoz. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egyik betonelemét. A hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követett el hibát. A bontást a következő hetekben elvégzik, ezután megkezdődik az új szerkezet megépítése.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek a Pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között teljes útzárban érvényben. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utca területén. Mindkét utcában teljes útzárban érvényben a szakaszok zsákutcává váltak. Folytatódik a munka a hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél, ahol csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még többfelé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északi szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Két helyen is balesettel indul a csütörtök reggel. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa előtt történt az egyik. Ott 4-5 kilométeres a torlódás és 3-4 kilométeres a dugó az M0-áson. Az M1-es felé Sziget-Szent Miklós előtt történt ott a baj. Itt annyival bonyolultabb a dolog, hogy már az 51-es főút is betelt Dunaharasztinál, illetve az M51-es vége is feltorlódott. Jó utat, ha dugó, baleset van. Várom az infót a 0620-55-55-155-re. Egy igazi nyári klubkedvenccel megyünk tovább, Afro Medusa és a Pasilda a legjobb zenék között itt a Besten.

0: Veszte fel a legjobb zenék. Shania Twaint hallottuk, akinek életéről film készül hamarosan. Mindeközben július 24-én jelenik meg az énekesnő 7. stúdióalbuma, Little Miss Twain című lemez, közben pedig különleges vendégként csatlakozik Harry Styles-hoz több londoni koncertjén is. Mindjárt 8:30 jó reggelt, a Besten a legfrissebb hírek után a Soul Searcher folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baleset szemtanúit keresi a pécsi rendőrség. Napközben 25 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Május 28-án délelőtt 11 óra tájban Pécsett a Varga Damján utca 2-es szám előtt egy idős ember akart átkelni az úttesten, de figyelmetlenül lépett le a járdáról, nem vette észre a jobbról érkező Volvót, amely elsodorta őt. Az autó sofőrje, egy nő azonnal megállt, kiszállt a járműből, és felajánlotta segítségét, mentőt akart hívni, ám ezt a férfi elutasította. A pécsi rendőrkapitányság azt kéri, az autót vezető nő, illetve bárki, aki szemtanúja volt az esetnek vagy információval rendelkezik arról, jelentkezzen a rendőrségen személyesen vagy telefonon. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartottak a mozgó vendéglátó egységeknél. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai országszerte több mint 400 büfékocsit és food truckot vizsgáltak. Az ellenőrzések több tucat esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat. A szakemberek több esetben lejárt szavatosságú vagy nem megfelelően jelölt termékeket is találtak. A kiszabott bírságok összege több mint 17 millió forint volt. Fejlesztik a közvilágítást Magyar Hertelenden. A település a Magyar Falu programban nyert csaknem 23 millió forint vissza nem térítendő támogatást a beruházásra. A pénzből a községben korszerű ledes lámpatestekre cserélik a régi köztéri lámpákat. A beruházás befejezésének tervezett dátuma augusztus 31-e.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Június 11-e és 13-a között zajlik az idei Mecsek Rally. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzár várható a tesztek és gyorsasági futamok idejére. A részletekről a rendezvény weboldalán lehet tájékozódni. Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécsett. A rengeteg utcában néhány napon át még teljes útzár van érvényben. Folytatódnak a csatornahálózat tisztítási munkák a Hungária utca egy szakaszán. A helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még több felé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északi szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, felfrissült a levegő, napos felhős idő, enyhe széllel, kicsivel több mint 20 fok fölötti maximummal, aztán napról napra melegszik újból az idő, hétvégén már megint 22-28 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, ezúttal Whitney Houston slágerét indítom, I'm Your Baby Tonight a Besten. Jó reggelt!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip trap, the Fantasia.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei Sziget nulladik napja Bródy Jánost ünnepli. Bródy dalok szólnak majd több mint fél száz hazai előadótól, köztük Lábas Vikitől is. Az Enged, hogy szabad legyek című Bródy János szerzemény is szól a Margaret Island-től majd a következő órában, és extra energiát kaphatunk Erik Pritztől is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, mindjárt 9 óra jönnek a friss hírek, aztán a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM.
3: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
5: Mesélj!
4: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
5: Ez már tetszik.
4: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
6: Vendeguzlakópark.hu.
7: Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és tánc bemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
8: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakováli Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Zsolnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelki ismeretének az útvesztőjében.
7: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is csak két Baranyai tó ajánlott a fürdőzésre. Napközben többfelé előfordulhat még kisebb csapadék. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A baranyai természetes vizek közül idén is csak kettő ajánlott a fürdőzésre, közölte a kormányhivatal. A nyári szezonban Orfűnak Kistóstrandon és a Pécsi tónál biztonságos a fürdőzés. A legutóbbi hatósági vizsgálatok alapján mindkét tónak kiváló a vízminősége. Az Abaligeti tónál idén sem javasolt a fürdés a vízminőség alapján. A pécsváradi Dombai tó, a Duna-Mohácsi szakasza, valamint a Dráva-Szabolcsi kikötő vizét nem ellenőrzik rendszeresen, ezért a hatóság itt sem ajánlja a fürdőzést. Az idei évben a Biokon figyeli a szúnyogártalmat Pécsett, együttműködve a PTE Szent Ágotai János Kutatóközpont szakembereivel. A közös munka során 10 helyszínen végeznek szúnyogcsapdázást, az egyik ilyen terület Patacs. A Biokom azt közölte, a lakossági jelzéseket figyelembe véve, június 11-én csütörtökön a városrészben szúnyoggyérítési munkákat tartanak, amennyiben az időjárás azt engedi. A permetezésre az esti órákban kell számítani. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egyik betonelemét. A hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követett el hibát. A bontást a következő hetekben elvégzik, ezután megkezdődik az új szerkezet megépítése.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek a Pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között teljes útzár van érvényben. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utca területén. Mindkét utcában teljes útzár van érvényben, a szakaszok zsákutcává váltak. Folytatódik a munka a hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél, ahol csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még többfelé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északias szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: De még előttük egy friss közlekedési info. Pontosabban korábban történt maga a baleset, de még mindig aktuális. 5-6 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé Ulcsától. Aki szeretne kerülni az Újhartyánnál, hajtson le a pályáról. Jó utat, jó reggelt, 4 perc elmúlt 9. Az órát Lenny Kravitz és a The Chamber indítja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék Ennio Morricone mesterművével megyünk tovább a Profi című filmzenével, ezúttal a Black Cat-ek átdolgozásában halljuk. Szól a Heartless, és szóljon, aki dugott balesetet lát, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM, a

Best FM-ma a legjobb zenék. Lerobbant valaki az M0-áson, az M1-es felé a Hárosi Duna hídon, emiatt több kilométeres ott a torlódás, és ugyanez a helyzet még mindig az M5-ösön is, ahol korábban Budapest felé Ócse előtt történt baleset. Jó utat, ez már Erik Prydz és a Piano a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Best FM, a legjobb zenék, este foci VB megnyitó és nyitó meccs, tulajdonképpen egyébként három megnyitója lesz a világbajnokságnak. A mai Mexikóban Shakirával, aztán lesz egy Kanadában Alanis Morissettel és Los Angelesben is többek között Katy Perryvel. Most viszont Beyoncé jön itt a Besten, Irreplaceable, a legjobb zenék között.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mától bő egy hónapon át dübörög a foci VB, na és a ház is a Bieberstől majd a következő órában. Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Staccabu is elhozza majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Még mindig sokan vannak, akik nem fizették be az idei gépjárműadót. Egy hidegfront alakítja mai időjárásunkat. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Az érintettek június 30-áig még kérhetik az 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. A részletfizetést legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet kérni, a kérelmet pedig indokolni sem kell. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek az adóhatóságtól. Egy hetes akciót tartott a rendőrség június 1-e és 7-ek között a közutakon. Ennek során elsősorban a kétkerekű járművel közlekedőket ellenőrizték. A Roadpol akció eredménye szerint még mindig sokan közlekednek szabálytalanul és veszélyesen. Összesen 267 esetben kellett intézkedni azért, mert a járművilágítása nem volt megfelelő. 134-en nem használták a bukósisakot, 53 esetben pedig a hatósági jelzésekkel kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. Az egyhetes akció során összesen csaknem 3400 esetben volt szükség rendőri beavatkozásra. Új érkezőt jelentett be a Carbonex Komló kézilabda csapata. Az együtteshez Jávor Sebestyén csatlakozik balátlövőként. A 28 éves játékos legutóbb a Mezőkövesdi csapatot erősítette, ahol 132 góllal házi gólkirályként fejezte be a szezont. Ezelőtt játszott a Dunakeszi, a TFS-e és a Budakalász együttesében is. Június 11-e és 13-a között zajlik az idei meccsek ralli. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzár várható a tesztek és gyorsasági futamok idejére. A részletekről a rendezvény weboldalán lehet tájékozódni. Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécsett. A Rengeteg utcában néhány napon át még teljes útzár van érvényben. Folytatódnak a csatornahálózat tisztítási munkák a Hungária utca egy szakaszán. A helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még több felé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északias szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Nelly Furtadótól vagy Will Smith-től zenél a Kings of Leon, itt lesz a Chocolate Puma, a TNT Pink, az óra pedig David Guetta dalával indul. Just a little more love, csak egy kicsivel több szeretet, na és türelem kell a hölgyeknek és a fociért nem rajongó családtagoknak a következő bő egy hónapra. Indul a foci VB és a délelőtt első órája is. Max Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Három megnyitó és egy félidei show a döntőben. A három megnyitót pedig úgy tessék érteni, hogy az első három meccs mindegyike előtt lesznek sztárfellépők. Rögtön az első a mexikóvárosi Shakirával és a VB hivatalos dalával, a Die Die-jal indul. Kanadában többek között Alanis Morissette és Michael Bublé már biztos fellépő, de ez még csak a kezdet. A FIFA szerint az amerikai és kanadai megnyitó sztárlistája tovább bővülhet. Egyébként Los Angelesben lesz majd a harmadik, ahol például Katy Perry is biztosan feltűnik. A döntő félidejében majd Madonna, Shakira és a dél-koreai fiúbanda, a BTS robbantja fel a színpadot a MetLife stadionban. Történelmi félidei show a döntőben, a FIFA újít, a szokatlan, de remélhetőleg mindenkinek tetsző újítások után pedig egy bizarr dal, ez a címe How Bizarre, az OMC folytatja a Besten. Brother Bellas on the back, Fleet Singers on the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás több mint 3 kilométer. M5 a főváros felé vezető oldalon, majdnem ugyanott, ahol korábban Inárcsnál történt egy újabb baleset, és az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres ugyancsak a torlódás. És aszfaltoznak az M0-ás M1-es felé vezető oldalán a Hárosi Dunahíd közelében a 14-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot lezárták. A munkaterület mögött 4-5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért. Sárga palack leves éghidegen. Az A menü mézes csirkecomb mac and cheese-zel, a B menü tojásos nokedli fejes salátával. A C menü töltött paprikas sós burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, Paleo húsleves tojáskocsonyával, pirított csirkecomb kevert salátával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tárkonyos zöldségleves. Az A menü 4 sajtos paradicsomos rostoncsirke fűszeres steakburgonyával, a B menü rántott tök kapros majonézes kukoricasalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért. Édes burgonyás répakrémleves narancsal, kapros tök főzelék vegán kolbásszal.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezői.

Hihetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Kellemesen felfrissült a front után az idő, de hogy mi várható a folytatásban, kiderül a hírek végén. A délelőtt utolsó órájában pedig jön majd a Bon Jovi. És a Super Stereo is. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hallottátok? A Don Pepe megnyitotta Pécset első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Don Pepe. Egy étlap, ezernyi opció. Donpepe.hu.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért. Sárga palackleves éghidegen. Az A menü mézes csirkecomb mac and cheese-zel, a B menü tojásos nokedli fejes salátával. A C menü töltött paprikas sós burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, a Paleo húsleves tojáskocsonyával, pirított csirkecomb kevert salátával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tárkonyos zöldségleves. Az A menü négy sajtos paradicsomos rostoncsirke fűszeres steakburgonyával, a B menü rántott tök kapros majonézes kukoricasalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért. Édes burgonyás répakrémleves narancsal, kapros tök főzelék vegán kolbásszal.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en. Minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszaka

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. A takarítónő vitt el a karácsonyi kasszát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shein-ről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Vádat emeltek egy takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el munkahelyéről. A nő egy Dabashoz közeli cégnél dolgozott, ahol azt is megfigyelte, hogy az alkalmazottak hol hagyják az iroda kulcsát és hová teszik a napi bevételt. A vád szerint tavaly karácsony előtt bement az irodába, magához vette a pénzt, majd elköltötte. Az ügyben a bíróság dönt majd. Még a szüleivel él a horvát fiatalok csak nem 4/5-e, átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el otthonról. A szakértők szerint a háttérben nem a kényelem, hanem a lakhatási nehézségek állnak. Horvátországban a magas lakásárak, a drága albérletek és a bizonytalan munka lehetőségek miatt sokan nem tudják megteremteni az önálló élet feltételeit. Ma egyre több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futó zápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lesz jó leső nosztalgia Pet Sense Mull-lel, Feel Good, itt lesz a White Town és a Your Woman, énekel Justin Timberlake, zenél a Simply Red, és itt lesz Spiller is, akit ejtsünk inkább Spillernek, hiszen Cristiano Spiller, olasz DJ producer és a brit énekesnő. Modell, Sophie Ellis Bextor közös dala, a Groove Jet szól már is. 5 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják, nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

Best FM, a legjobb zenék. Hát ha nem is White, de party lesz ma, méghozzá dance party a Night Shift-ben. Ha csütörtök, akkor a házigazda White Boy után 7-től DJ Miller hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereit. És három a magyar igazság, úgyhogy jön a harmadszor is a fehér szó angolul. White Town, Your Woman. Ez a folytatás a Best-en.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. 15 kilométeres a torlódás az M5-ösön Budapest felé. Kakucsnál ugyanis egy autó kamionba rohant, teljes pályazárban mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Úgyhogy aki tud, a Dabas Albert Tirsa csomópontban, vagy még korábban már Örkénynél hajtson le a pályáról. Az M3-ason Budapest felé bontják a terelést Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A torlódás ott is nagy. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hol van Rita? Ja, Rita megjött, de hol a szeretet? Where is the love? A Black Eyed Peas slágere indítja a csütörtök délutánt, a dalt pedig már a közben megérkezett Majoros Rita. Jó étvágyat, rádiózzunk együtt holnap, a hét utolsó munkanapján is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Bendegúzlakópark.hu.
5: Autósok, figyelem! Használt autó felvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
6: Cut & Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsonlai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad Levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
7: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cella Szepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakováli Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Zsolnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelki ismeretének az útvesztőjében.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.
8: Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.
8: A legjobb zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
9: Hírek a Best FM-en. Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak, rekord közeli mélypontra apadt a Velencei tó, sok a blitzelő a hazai autópályákon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Országszerte sok munkát adott a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották az egységeket. A legtöbb bejelentés kidőlt fák és letört ágak miatt érkezett, jelezte a katasztrófa védelem. Több helyen lakóházakat, kerítéseket és járdákat rongált meg a vihar, máshol utakra dőltek fák. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csak nem 10 cm csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek. Egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket. Mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízisportok alapjaira. Később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
9: Sok a blitzelő a hazai autópályákon. Tavaly több mint 2,4 millió darab pótdíjat szabott ki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató jogosulatlan úthasználat miatt. A legtöbb bírságot személyautók és kisteherautók kapták. A vezes.hu cikke szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedében 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Ma fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél sokfelé erős marad. Délután 20 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken napos gomoly felhős idő ígérkezik 21-26 fokkal. Úgy tűnik, a hétvégén is sok lesz a napsütés, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egész délután velem Majoros Ritával, szép napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek itt csütörtökön is, csak is a legjobb zenék társaságában. Jön a No Doubt és az It's My Life, de itt lesz a Salt and Pepper is, és a Shrub, a Halott Pénz, a Jamiroquai és az Ace of Base is beugrik, de most a Black Eyed Peas indítja az órát, én pedig szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy a következő jó néhány órát velem töltik, és jó hangulatban, akár már egy csütörtök délután gondolunk együtt erősen a hétvégére. Hozok ma is rengeteg információt, érdekességet, naptémáját, mozi ajánlót, de természetesen a legjobb zenék nem maradnak el. Jön mindjárt a Jamiroquai és a Can't Heat, de itt lesz a Halott pénz is, és az Amikor feladnád, Kid Rock és az All Summer Long. Most pedig az egyik kedvenc csajcsapatom érkezik, ez a Salt-N-Pepa. Jön a Suppa Best FM-en, megalapozva a jó hangulatot. Hey!

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat az úton lévőknek, és figyelem az M1-esen. A Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyösnél, a 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom pedig a leállósávon halad, a torlódás a 6 kilométert is meghaladta. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van információja az utakról, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi, vagy felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivier rólad szól, lezárta az órát pár perc, és egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney Spears és a Toxic. És zenél majd a Hooligans is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
3: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a kamacs, top a diák ide legyen, a középszintű szóbelikkel folytatódik az érettségi, holnap lesz a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitelei kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. A kormány emellett benyújtotta az uniós pénzek felszabadításához szükséges korrupcióellenes javaslatcsomagot. Mindemellett felülvizsgálják a Mohácsi Dunahíd projektet, a nemzeti hitvallást pedig levetetik a közintézményekből. Lezárult az emelt szintű szóbeli érettségi időszaka. Az Oktatási Hivatal adatai szerint országszerte csak nem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyek július 1-ig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. Emberölési kísérlet miatt letartóztattak egy 43 éves férfit Békés vármegyében. A gyanú szerint egy családi vita után szándékosan tért le az útról, miközben élettársa és kiskorú gyermeke is az autóban utazott. A balesetben a nő életveszélyesen megsérült, a gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta. Az ügyészség szerint a férfi azzal a céllal okozta a balesetet, hogy magával és családtagjaival is végezzen. Csak nem 90 településen rendezik meg holnap a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválról Antal Ferenc, a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke beszélt rádiónknak.
2: Több mint 80 helyszínen kerül már idén megrendezésre ez a nyárindító sportfesztivál. 6 romániai magyar ajkú településen is, és az országban is számtalan helyen nagyon jó kis péntek esti program, ahol lehet találkozni barátokkal, ismerősökkel, úgyhogy ezért is gondolom nagyon fontosak ezt a mozgás éjszakája programot. Az országban egyszerre egy időpontban lehet mozogni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma már barátságosabb arcát mutatja az időjárás, a felhők mögül egyre több helyen előbújik a nap, és csak néhol alakulhat ki zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Az előrejelzések szerint holnap kellemes nyári idő jön sok napsütéssel és élénk északi széllel. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is folytatódik a meleg idő, de időnként gomoly felhők zavarhatják a napsütést, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A csúcsértékek 27 és 28 fok körül várhatók délutánonként.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes napot így egy óra után is, lassan 5 perccel, én Majoros Rita vagyok. Hozom a nap kérdését is, hamarosan felteszem, de előtte zené a majd a Take That és a Relight My Fire. Luluval érkeznek a srácok, de jön majd Christina Milian is, Sasha, most pedig Britney Spears a Toxic-kal indítja ezt az órát. Csodás napot, szép csütörtököt!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék. A nap kérdését már meg is hoztam. Hogyha most azonnal megkaphatnánk valamit, ami rendkívül boldoggá tenne minket, akkor ki mit választaná? Egyetlen egy dolgot lehet választani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Mi az az egy dolog, aminek most nagyon-nagyon örülnénk így hirtelen, és csak pár percünk van ezt kitalálni, úgyhogy ez a nehezítés. Ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. És ha valaki mondjuk Linkin Parkra vágyna, mert az lenne a kívánsága, eddig kellett várni, mindjárt jön az Indie End, előtte a Take That és a Relight My Fire, itt a Best FM-en. Én ezt kívántam.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam a József körútról egy infót, hogy a Corvin negyednél a baleset történt, úgyhogy ott kell egy kisebb dugóra számítani, ha Budapesten autózik valaki. Az M3-as autópályán pedig terelést bontanak Gyöngyösnél Budapest felé. A 75-ös kilométernél mindkét sávot le is zárták, a forgalom a leállósávon halad, a torlódás pedig már az 5 kilométert is meghaladta. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyánál pedig baleset történt, a 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de még a torlódás csak éppen feloszlott. Van, legalább 5 kilométert kell még araszolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek infója van, megköszönöm, hogyha felhív vele vagy elküldi. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék Gabriel Dreams dala után egy igazi 2000-es évekbeli nyári klubsláger érkezik, ez nem más, mint a Dangerous, amit egyébként nagyon sokan Akon dalának tartanak, viszont Akon csak vendégszereplő ebben a dalban, ez eredetileg Cardinal Official dala, bár ez a lényeget nem változtat, egy igazi ilyen flörtölős dal, ami a táncparketre szólít mindenkit. Ha viszont most valaki munkában hallgatja, azzal sincsen semmi probléma, az asztal alatt nyugodtan járhat a lába. By Alex folytatja utána a sort, itt lesz a By Alex és a Slep és a Széllel szemben. Hát töltsük együtt a délutánt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább együtt. Jöhet a délutáni kávé, bár bevallom őszintén, én az ebéd utánit már megittam, de ha valaki még nem nyúlt a délutáni fekete kávéhoz, akkor cserébe Inikám az érkezik, mert hogy ő aztán garantáltan csinálja a hangulatot, a jó hangulatot természetesen, és felrázz minket akár kávé helyett is. Szóval jön a Here Comes the Hot Stepper. És itt lesz majd a kelemen kabátban, és ekkü közös dala is, igazi nyári sláger. Maradjatok, gyerekek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM.
2: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
4: Mesélj!
3: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
4: Ez már tetszik.
3: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: Vendeguzlakópark.hu.
6: Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsonlai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad Levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
7: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovári Hasszán Csámi, a Középkori Egyetem, a Solnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Solnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelki ismeretének az útvesztőjében.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Klímára kapnak plusz forrást a kórházak, drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, a második legmelegebb május volt az idei. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Évek óta jelentősen alul finanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shinről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. A második legmelegebb május élt át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlag hőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordok a döntő hőhullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Ma egyre több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futó zápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is elmúlt már 3 perccel, robog tovább. A Best FM van a legjobb hangulat. 90-es, 2000-es évek csupa nagy kedvenc. Hát ebben az órában sem hazudtoljuk meg magunkat. Inikámozi, Here Comes the Hot Stepper, vagy Backstreet Boys, Get Down, vagy éppen For the Cause, Ain't No Sunshine, és a pár név, pár dal a legjobbak közül. Most a Freemasons indítja az órát.
0: Best

Veszte fel a legjobb zenék, hogyha most azonnal megkapadnak valamit, ami rendkívül boldoggá tenne bennünket, akkor ki mit választana? A Zoli például egy Lotto 5-öst, nem a luxus miatt, hanem hogy a családommal soha többé ne kelljen aggódnunk a pénz miatt. Jogos. Anita egy nagyon-nagyon aranyosat írt, azt írja, egyszerűen csak egy pozitív terhességi tesztet, évek óta erre várok. Anita, nagyon-nagyon drukkolok nektek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a folytatásban is az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Várom a válaszokat. Én pedig a folytatásban is isteni zenéket hozok. Jön a For the Cause és az Ain't No Sunshine, aztán a csodás Fábia, Júli és Zuhekör dala, Like a Child a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó utat a már hazafelé tartóknak, vagy szimplán úton levőknek. Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek a 72-es kilométernél. Mindkét oldalon csak egy sáv járható, úgyhogy Budapest felé már legalább 5 kilométert is meghaladta a torlódás. Hegyeshalom felé szakaszos torlódás van, ezt írták a hallgatók, de azért kell a türelem. Aztán amire még figyelni kell, hogy baleset történt az M3-ason, Budapest felé 60-nál az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, mert hogy folyik a helyszínelés, és legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Oh,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Soul Sisters, let me hear you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Zsolnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelki ismeretének az útvesztőjében.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: Megkezdődött Pécsett a Pollák strand korszerűsítése. Holnap napközben sokat süt majd a nap. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődtek a felújítási munkálatok a pécsi Pollák strandon, adta hírül a PTE. A beruházás során teljes körű felújítást végeznek a medencénél és a gépészetnél. Új öltözők, zuhanyzók épülnek, és a környezet is korszerűbbé válik. A medence a jövőben fűthető lesz, így hosszabbá válhat a szezon, és a strand áprilistól egészen októberig nyitva tarthat. A fejlesztés teljes költsége meghaladja az 500 millió forintot. A kivitelezés miatt a strand idén-nyáron nem nyit ki. Szerda este a Magyar Közlönyben jelent meg az a pénzügyminiszteri rendelet, amely meghatározza, mekkora összeget kell befizetniük az önkormányzatoknak a tavaly keletkezett iparűzési adó többletük után. A rendelet szerint a fővárosnak és a megyei jogú városoknak, így Pécsnek sem kell hozzájárulást fizetniük. A Pécs ma úgy tudja, a város a számítások szerint mintegy 480 millió forint befizetése alól mentesül. A PTAV júniusban kezdi meg a 2025-26-os fűtési időszak elszámoló számláinak kibocsátását. Azoknak az ügyfeleknek, akik évközben részszámlát kaptak. A tényleges költségek elszámolása pedig náluk a fűtési időszak után történik meg. Azoknál, ahol a fűtés elszámolásának hónapjában használati melegvíz elszámolás is történik, két külön számla érkezik majd. A részletes tudnivalók már olvashatóak a PTAV oldalán, akinek pedig a számlákkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az ügyfélszolgálatnál jelezheti azt. Fejlesztik a közvilágítást Magyar Hertelenden. A település a Magyar Falu programban nyert csaknem 23 millió forint, vissza nem térítendő támogatást a beruházásra. A pénzből a községben korszerű ledes lámpatestekre cserélik a régi köztéri lámpákat. A beruházás befejezésének tervezett dátuma augusztus 31-e. A következő szezonban is Gyokit Zsajkó vezetőedző irányítja az NK Universitas Pécs női kosárlabda együttesét, amely idén bajnoki címet szerzett az NB1-ben. A klub azt közölte, több játékos is távozik Pécsről, nekik a hónap végén lejár a szerződésük. Máshol folytatja Dulpanka, Varga Aliz, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter, és távozik a két légiós Julia Reisingerová és Alexa Held is. A klub tájékoztatása szerint a csapat Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Szombaton késő délutánig zajlanak az idei meccsek rally programjai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani a futamok, illetve a tesztek idejére. Az útlezárásokkal érintett szakaszok listája a verseny hivatalos oldalán érhető el. Folytatódnak a gázhálózati munkák a pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak. A szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb futózáporok alakulhatnak ki elszórtan. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Kora reggel 11, napközben legfeljebb 23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en, addig is foglalkozunk a tegnap éjszakai, vagy éppen ma hajnali hatalmas egy viharral. Minden mellé válogatom a dalokat, a 90-es évektől egészen napjainkig. Érkezik rövidesen Ákos újdonsága, előtte itt van Sarah Connor TQ-val közösen.
0: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM.
1: Hamarosan folytatódik a zenei maraton, előtte viszont néhány szóban foglalkozunk az éjszakai ma hajnali viharral, ugyanis Uránvárosban egy panelház szigetelését bontotta meg a szél, Kertvárosban 25 mm, míg a belvárosban 35 mm csapadék hullott. Mi vár ránk a folytatásban, nem is olyan sokára kiderül, érkeznek az időjárás hírei, addig is velünk lesz a French Affair, valamint a Sexin, hozom majd Ránc Gergő is ívközösét, előtte viszont indítom a 90-es klasszikust 94-ből, ő már Wakefield és a Saturday night.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: A folytatásban már is jönnek az időjárás legfrissebb hírein, ma is kialakulhat kisebb záporzivatar elenyésző esővel, Pécsett most nagyjából 18-19 fokot mérhetünk, holnap reggel 11, napközben 23 fok a jellemző, megszűnik felettünk a felhőzet, sok lesz a napsütés, viszont feltámad a szél. A szél velünk marad majd szombaton és a 25 fok mellett, vasárnap záporok, zivatarok 2-4 mm esővel, 26 fokkal, míg a jövő hét 27 fokkal nyit, kedden már 28, szerdán 30. Egy csütörtökön 34, pinteken, szombaton és vasárnap 36 fokra érdemes készülni, úgyhogy támadni fog a nyár méghozzá gőzerővel. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, többek között az Aerosmith klasszikusával Amazing, előtte viszont maga a mester érkezik, vagyis Carlos Santana és a Dirty Dancing.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM.
1: További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózás kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Jövő héten már aktuálisra válik egy jó kis hűsítő csobbanás, ugyanis 35-36 fok lesz. Baranyában több helyen is lehet fürdeni, de hogy hol milyen a vízminősége, ez kiderül, hogyha ellátogat a Pécs Aktuál híroldalra. Mi is hírekkel folytatjuk hamarosan, majd délután 4 órakor, előtte viszont jön Ákos és Inti, ez már a TNT és a Tiltott Perc az új évezredből.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Jönnek a legfrissebb hírek és információk időjárással és közlekedéssel a felelő szerkesztőtől, Ince Annitól délután 4 órakor, majd pedig hozok egy Tracy Chapman feldolgozást. Itt lesz Luke Combs és a Fast Car. You got a fast car, and I got a plan to get
2: us out of here, been working at the convenience store. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsonlai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és tánc bemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
5: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakováli Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Solnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Solnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelki ismeretének az útvesztőjében.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségik. Holnap napközben 23 fok várható. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 10-én befejeződtek az idei emelt szintű érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint június 3-a és 10-ek között az országban összesen közel 75 ezer emelt szintű szóbelit tettek, csak nem 70 tantárgyból. Az érettséginek még nincs vége. Június 15-én kezdődnek a középszintű szóbeli vizsgák, amelyek július 1-jéig tartanak. Az érettségit szervező kormányhivatalokban és középiskolákban az érettségizők több mint 321 ezer vizsgát tesznek majd. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Fontos azonban, hogy ezt a vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriák szerint kell megfizetni. Így például, ha egy csomagban érkezik egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató, akkor az 3x3 euró vámot jelent. A fizetendő vám a webáruházak áraiba épül majd be. A NAV az új vámszabályról szóló legfontosabb tudnivalókat a honlapján teszi közzé. Különleges emlékhelyet avattak fel szerdán a pécsi köztemetőben. Az emlékmű a szervdonorok előtt tiszteleg, adta hírül a Biocom. Az átadón a Szervdonor Családokért Alapítvány elnöke Csikós Józsefné elmondta, szándékuk szerint az emlékmű a szervát ültetetteknek és a donorok családjainak is támasztathat. Az emlékhely megvalósítását a Pécsi Tudományegyetem és a város önkormányzata is támogatta. Tovább emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál. A vízügyi szakemberek csütörtökön reggel 188 cm-es vizet mértek, és az előrejelzések szerint pár napig még folytatódik az emelkedés. Most úgy tűnik, egy hét múlva már elérheti a vízszintje a 308 cm-t. Utánpótlás viszont ezt követően nem várható, így további komolyabb emelkedésre nem számíthatunk. Völgyi Péter, a Magyar Női Kosárlabda Válogatott Szövetségi Kapitánya, kihirdette a világbajnokságra készülő csapat 25 fős bő keretét. Az idén az NB1-ben bajnoki címet szerzett NK Universitas Pécs együtteséből többen is meghívót kaptak. Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga mellett a Pécsről a szezon végén távozó Rátkai Eszter, Varga Alíz és Dúl Panka is ott van a keretben. A világbajnokságot szeptemberben rendezik Berlinben.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Új vízaknák építése miatt a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában Pécsett teljes útzár van érvényben. Mindkét utca zsákutcává vált. Csatornahálózat tisztítási munkák miatt a Hungária utcában, a Petőfi és a Rákóczi utca közötti szakaszon reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsi gyűkési városrészében, dolgoznak a Rengeteg utcában is, a helyszínen teljes útlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb futózáporok alakulhatnak ki elszórtan. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Kora reggel 11, napközben legfeljebb 23 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, innen folytatjuk 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan jönnek a párosok. Lotfi Begi Gáspár Lacival, Madonna Justin Timberlake-kel, a Valmár K. Kevinnel, Michael Jackson pedig kiskugával, Janet Jacksonnal énekel. A sort most szólóban kezdi Luke Combs, ez már a Fast Car.
2: 101.7 Best FM.

0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM.
2: Hamarosan folytatom majd egy 90-es klasszikussal, de előtte viszont érkezik egy rendőrségi felhívás. Pécsen a 48-as tér mellett a Varga Damján utca 2-es szám északi oldalán május 28-án 11 óra körül egy idős férfi kiszállt a gépjárművéből, majd gyalog átment az úttest túloldalára. Miután visszaindult, figyelmetlenül lépett az úttestre, majd egy vélhetően szürkésbarna Volvo a bal oldalával elsodorta. A gépkocsit vezető nő azonnal megállt, kiszállt a járműből, felajánlotta a segítségét, mentőt akart hívni, azonban ezt az idős férfi elutasította. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta az esetet, netán érdemleges információval tud szolgálni, az hívja akár névtelenségen megőrzése mellett is a 0680 555 111-es ingyenes zöld számot, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számot. A rendőrségi felhívás után nem is olyan sokára velünk lesz majd a Black Eyed Peas, érkezik a Repülők és a Tour de France 1994-ből, és ha már 90-es évek, akkor duplázunk. Itt a Madison Avenue és a Don't Call Me Baby a Best of Me.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. A tegnapi műsorban beszámoltam arról, hogy ha már június, akkor érdemes nagyon sok friss gyümölcsöt fogyasztani. Konkrétan az eperrel foglalkoztunk, ma viszont a málnával, ugyanis a málnának nagyon fontos élettani hatásai vannak. Többek között erősíti az immunrendszert, magas C-vitamin és antioxidáns tartalma segít felvenni a harcot a vírusokkal és a fertőzésekkel szemben. Szabályozza a vércukorszintet, így cukorbetegek is fogyaszthatják. Elősegíti a fogyást, ugyanis nagy arányban tartalmaz vizet és rostokat, illetve a benne lévő enzimek támogatják a zsírégetést.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Ma is várom a közlekedési információkat. SMS Viber száma 30-as 889 Szentegyhetes. Amennyiben bármit tapasztalt az utakon, megírhatja nekem. És hogy mi minden történt Pécsett, a Vármegyében vagy éppen az országban, ez rövidesen kiderül. Délután 5 órakor jönnek a hírek Insanitól. Addig is énekel Berecki Zoli. Ez már a Szállj velem, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101 hét Best FM-en.
1: Innen folytatjuk hamarosan, méghozzá azzal az énekesnővel, aki az elmúlt mondjuk az, hogy 20 évben tulajdonképpen semmi, de semmit nem változott, vagy ha igen, akkor csak is előnyére. Jennifer Lopezről van szó, a kiváló színésznőről, énekesnőről, nem utolsó sorban díváról, tőle szól a Love Don't Cost a Thing, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Bendegúzlakópark.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Megkezdődött Pécset Tapollák strand korszerűsítése. Holnap napközben sokat süt majd a nap. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődtek a felújítási munkálatok a pécsi Pollák strandon, adta hírül a PTE. A beruházás során teljes körű felújítást végeznek a medencénél és a gépészetnél. Új öltözők, zuhanyzók épülnek, és a környezet is korszerűbbé válik. A medence a jövőben fűthető lesz, így hosszabbá válhat a szezon, és a strand áprilistól egészen októberig nyitva tarthat. A fejlesztés teljes költsége meghaladja az 500 millió forintot. A kivitelezés miatt a strand idén-nyáron nem nyit ki. Szerda este a Magyar Közlönyben jelent meg az a pénzügyminiszteri rendelet, amely meghatározza, mekkora összeget kell befizetniük az önkormányzatoknak a tavaly keletkezett iparűzési adó többletük után. A rendelet szerint a fővárosnak és a megyei jogú városoknak, így Pécsnek sem kell hozzájárulást fizetniük. A Pécs ma úgy tudja, a város a számítások szerint mintegy 480 millió forint befizetése alól mentesül. A PTAV júniusban kezdi meg a 2025-26-os fűtési időszak elszámoló számláinak kibocsátását azoknak az ügyfeleknek, akik évközben részszámlát kaptak. A tényleges költségek elszámolása pedig náluk a fűtési időszak után történik meg. Azoknál, ahol a fűtés elszámolásának hónapjában használati melegvíz elszámolás is történik, két külön számla érkezik majd. A részletes tudnivalók már olvashatóak a PTAV oldalán, akinek pedig a számlákkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az ügyfélszolgálatnál jelezheti azt. Fejlesztik a közvilágítást Magyarhertelenden. A település a Magyar Falu programban nyert csaknem 23 millió forint vissza nem térítendő támogatást a beruházásra. A pénzből a községben korszerű ledes lámpatestekre cserélik a régi köztéri lámpákat. A beruházás befejezésének tervezett dátuma augusztus 31-e. A következő szezonban is Gyokit Zsajkó vezetőedző irányítja az NK Universitas Pécs női kosárlabda együttesét, amely idén bajnoki címet szerzett az NB1-ben. A klub azt közölte, több játékos is távozik Pécsről, nekik a hónap végén lejár a szerződésük. Máshol folytatja Dulpanka, Varga Alíz, Tótor Solya és Rátkai Eszter, és távozik a két légiós Julia Reisingerová és Alexa Held is. A klub tájékoztatása szerint a csapat Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Szombaton késő délutánig zajlanak az idei Mecsek Rally programjai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani a futamok, illetve a tesztek idejére. Az útlezárásokkal érintett szakaszok listája a verseny hivatalos oldalán érhető el. Folytatódnak a gázhálózati munkák a pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak. A szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb futózáporok alakulhatnak ki elszórtan. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Kora reggel 11, napközben legfeljebb 23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően már is folytatódik a zenei maraton. További kellemes csütörtök délután a mikrofonnál most még ebben a 60 percben H. Horváth László. Hozom majd a Cool & The Gang klasszikusát, Coolio által feldolgozva. Szóval a tűhet, előtte énekel a kiváló Jennifer Lopez.
0: 101 hét Best FM.

0: a világ ellen.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
2: Jönnek az időjárás legfrissebb hírei, holnap reggel 11, napközben a 21-22 fok a jellemző, szombaton már 25, vasárnap 26 fokot méretünk, a következő hét 27 fokkal nyit, míg a hét második felére elérjük a 35-36-os csúcsokat, úgyhogy durván fog támadni a kánikula. Az időjárás legfrissebb hírei után folytatódik a zenei maraton, többek között Sofélix Baxterrel, Olai Bolyával, illetve most Ellie 90-es klasszikusával, itt van 99-ből a Two Times.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM. A következő percekben az életmódváltásról lesz szó. A vonalban itt van velem Herke Miklós fitnessedző, akitől már is megtudjuk azt, hogy pontosan mit is jelent az életmódváltás.
1: Maga az életmódváltás, én azt gondolom, hogy három dologból tevődik össze, de az emberek csak kettőt szoktak általában említeni. Az edzés és a táplálkozás az, amire a legtöbb ember ilyenkor gondol, hogy az életmódváltást kimeríti ez a két dolog, de nem. Maga az életmódváltás szerintem áll még abból, hogy az életünket rendezzük, és egy olyan nyugodt életet fogunk élni, amiben könnyen be

0: csökkent glükózkontroll, esetleg túlzott fáradékonyság, vagy a teherbíró képességünknek a csökkenése, akkor ezek már olyan jelek, amiket komolyan kell vennünk, és igenis el kell gondolkozni az életmódváltáson. De hogyha már egyel korábbról tudunk úgymond szemléletet váltani, akkor szerintem az is egy intőjel lehet, hogy az életünkben nem volt 2-3 olyan nap egy héten, húzamosabb ideig, amikor tudtunk volna foglalkozni a testmozgással, elmentünk volna egy hosszabb sétára, esetleg csináltunk volna valamilyen sportot, amit mi nagyon szeretünk. Hogyha sűrűn telik el úgy egy hét, hogy nem volt esetleg benne olyan nap, vagy túl sok olyan nap volt benne pont ellenkezőleg, amikor ne tudtunk volna egészségesen táplálkozni. Amikor alig ettünk volna egész nap, és este pótoltuk volna esetleg nem megfelelő tápanyagokból a kalóriákat, amiket nekünk el kell fogyasztani, akkor szerintem el kell gondolkoznunk azon, hogy jelenleg ez az életvitel, amit élünk, ez nem támogatja az egészségünket, és mi lenne az a pont, amit az életvitelünkben meg tudunk változtatni, hogy sokkal több időt, energiát tudjunk fordítani az egészségünkre. Hogyha nem gondolkozunk el ezen a ponton, akkor a következő lépcsőfok lesz, amit először említettem, hogy már olyan negatív hatásokat érzünk meg a testünkön, amik felnyitják a szemünket, hogy bizony itt tényleg rossz irányba ment el az egészségügyi állapotunk.
1: Milyen előnyünk származhat belőle?
0: Maga az egészségünknek a fenntartása. Én úgy tekintenék az életmódváltásra, hogy még időbe csináljuk meg, és ne feltétlenül az egészségügyi állapotokat akarjuk visszaállítani, hanem egy preventív dologként tekintsünk az életmódváltásra. Tehát akkor ezen a szemléletmódon tovább haladva, ami a legnagyobb pozitívum, amit származhat az életünkből, hogy az egészségünket meg tudjuk őrizni, esetleg az élettartamunkat ki tudjuk tolni, de ezen felül, amit sokan elfelejtenek, hogy az életminőségünket javít. Tehát potenciálisan kevesebb gyógyszert kell majd szednünk, potenciálisan sokkal több energiánk lesz dolgokra, sokkal több motivációnk lesz az életben, nem csak az edzéshez és az egészséges táplálkozáshoz, de a szükséges dolgokhoz, amiket el kell intéznünk, de sokszor nincs hozzá kedvünk, sokkal kielégítőbb lesz és egyenletesebb lesz az egész napi energia szintünk. Tehát alapvetően jobban tudjuk ellátni a funkciókat, mint ember, potenciálisan ezt tovább is tudjuk megtenni. Tehát nem csak az élettartamot, de az életminőséget is javítjuk, tehát azt is, hogy hány évet élünk le aktívan. Nem csak összesen, de az összes lejött életünkből meddig leszünk aktívak.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Innen folytatjuk a beszélgetést holnap, hamarosan pedig folytatódik a zenei maraton. Velünk lesz Armand von Helden, csak úgy, mint a Bagos Brothers Company, és a Boldog Idők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Cotton Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinfontban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hallottátok? A Don Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Don Pepe. Egy étlap, 1000 opció. donpepe.hu.
2: Cotton Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérten június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és tánc bemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
3: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán Csámi, a Középkori Egyetem, a Solnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Solnai Színház következő előadása, Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelkiismeretének az útvesztőjében.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Marad a kamatstop a diákhitel egyen, drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, kezdődik a futballvilágbajnokság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shine-ről és más külföldi weboldalakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint a plusz költség várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Lezárult az emelcintű szóbeli érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 75 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyet június 1-jéig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. A Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerten napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Két órányi dance
3: mostantól.
2: 6-7-én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. A legnagyobb dance himnuszok szólnak a 90-es és a 2000-es évekből. Itt a Night Shift.

150 mix egyelőre, mert hogy mindegyik mixen lett már 100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor a szabályok szerint, ugye melyiket én hoztam, jöhet a következő feltöltés. Az a legjobb, hogyha feliratkoztok a Mixcloud oldalamra, és akkor azonnal értesítést kaptok, hogyha kerülnek fel új mixek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez az a profil, ahol egyébként ezt a korábbi 150-et is el lehet érni, és természetesen minden mix mellett ott van a tracklista is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Cotton Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinform-ban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad Levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
2: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Solnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Solnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény.

0: mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális kalandos utazásra indul a saját lelkiismeretének az útvesztőjében.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelésével.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is összeül az országgyűlés, felkészült a szezonra a Balaton, soha ilyen meleg nem volt még a május. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Felkészülten várják a szezont a Balaton és strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják ki magasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak, sok helyen táborokat is szerveznek.
1: Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csaknem 10 cm-t csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. A második legmelegebb májust élte át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlaghőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordokat döntő hőhullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogyha csütörtök, akkor dance. Kivel mással, mint DJ Millerrel.
4: Sziasztok.
3: Ennyi.
4: Szia, White Boy.
3: Csütörtök, jön a második óra.
4: Hello.
5: Hello.
0: Best FM, a legjobb zenék. Mixben. A lemezjátszóknál. DJ Miller.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Került a feltűnést, próbálj elvegyülni, ugye így hazudtam mondta Jackie Chan-től a Chris Tuckernek, ugye ebben a filmben, amikor a következő
2: snit... Pont tegnap néztem egyébként.
1: Igen?
2: Imádom.
1: A Súcsformában kettő, ugye amikor a következő snit az, hogy a Chris Tucker már fönnáll a színpadon és énekli ezt a dalt.
2: Igen. Ami egy karaoke bár egyébként, nem?
1: Igen, egy hongkongi karaoke bár. Ahová neki azért tényleg eléggé nehéz beavadni. Figyelj, most egy nagy plénum előtt elnézést kell, hogy kérjek tőled.
2: Semmi baj.
1: Tegnap én mondtam az Efinek, hát ugye ma kezdődik a fotball. Fotóval, hallod?
2: Nem futball, hanem a foci. Jó, de magyarul így mondják amúgy, hogy fotball.
1: Labdarúgás. Igen. És én mondtam az Efinek, hogy hát hogy nyugodtan egyébként, hogy ha gondoljak, hogy indíthatunk egy ilyen night shift totót, de aztán azt mondtam neki, hogy hát mondom, igazából rajtad, mármint az Efin, meg a németén kívül úgysem ért senki a focit, és azt mondta, hogy dehogy nem, hát hogy a Milleri mi néz, és te tényleg nem
2: foci? Hát egyrészt meg ugye én nagyon sokáig fociztam, tehát a kickboxos múltam előtt, én kérlek szépen 14-15 éves koromig, ott az Erzsébeti csapatban, az ESMTK nevezető intézményen aránylag komoly szinten fociztam.
1: Hát, bocsánatot kívánok, na hát akkor viszont akkor tényleg.
2: Szerintem mitől van ez a Vádi White Boy? Látom, hogy mindig nézed.
1: Ugye, mint egy két ananász lecsúszott volna.
2: Igen, én is azért hozom a deszkákat, hogy legyen mit törni a sípcsontodon.
1: Na akkor mondjad, légy szíves, a jóslatot itt a VB-re.
2: Figyelj, én nagyon komoly szakembereknek a nyilatkozatait néztem, és ők még a Rosszit is kérdezték, ugye a magyar szövetségi kapitány, és még ő is ilyen 3-4 csapatot mondott.
1: Jó,
2: azt mondta, hogy még az angolok is odaérhetnek, én abban nem hiszek annyira, viszont nyilván ugye a francia csapat az nagyon erős szerintem.
1: Bocsánat, aztán elfélszem, francia-spanyol ezért mondott tennap.
2: Igen, tehát a francia-spanyol nagyon erős, de a Rosszinak annyiban igaza van, hogy az angolok is tudtak már meglepetést okozni. Tehát már volt olyan, hogy azt mondták, hogy esélytelenek, és akkor döntőt játszottak, meg ott voltak a legjobb négy között, úgyhogy francia-spanyol, brazil, argentin, szóval azért itt legalább 5 csapatban alsó hangon benne van ennek a lehetősége. Ugye tényleg ez a labdakerek egy közhelyes mondás, de a fociban tényleg bármi megtörténhet.
1: Jó, akkor te kinek örülnél a legjobban?
2: Figyelj, hogy kiérdemelné meg a legjobban.
1: Nem, te kinek örülnél a legjobban?
2: Hát én azt a baj, hogy tudod, én nagyon ilyen spanyol párti vagyok. Eleve az életérzés.
1: Hol van ezzel a probléma?
2: Tehát ez, nekem ez a spanyol sztori, eleve amit ők játszanak, amit képviselnek, ahogy élnek, ahol élnek, ez nekem annyira be van ágyazva, annyira beégett, hogy én örülnék neki, hogyha ők nyernének, de a franciáknak nagyobb esélyét látom.

Pop, pop off. Shit, that's mad.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: De ahhoz képest, hogy a Britney Spears életrajzi mozi rendezője, meg a producer azt mondták, hogy előbb megvárják, hogy a Michael film mennyire jól teljesít, mert ők nem nagyon hisznek már ebbe az életrajzi film formátumba.
2: Ha jól van megcsinálva, akkor én is.
1: Akkor az ide? Na most ehhez képest most pár héttel ezelőtt, és szerintem pont a Michaelnek köszönhetően kaptak szárnyra megint olyan pletykák, hogy állítólag már egy évek óta elkezdett Prince életrajzi filmet, hogy akkor most már hogy befejeznének, és akkor megcsinálnák rendesen. Aha. Csak ha már egy a Van Doves Cry volt az
2: előbb. Hát figyelj, igazából...
1: Járna neki is.
2: Hát sőt, nem tudom, hogy láttad, hogy az Antelimit követed, de pont valamelyik nap rakott ki egy linket, ugye fönn van a YouTube-on egy nagyon komoly Prince koncert, elejétől a végig szuper csúcs minőségben. Hát azért azt, ha megnézed, apám, az gyakorlatilag úgy az elején föláll a kezeden, meg mindenhol, ahol van szőr, és úgy maradsz. De tényleg, egy másodpercre nem tudsz eltekinteni a produkció minőségétől. Tehát, de tényleg, ez így, ahogy mondom, nekem egyébként mindig egy picit több power volt benne. Olyan természetesebb erő volt benne, mint a Michael Jackson. Ettől függetlenül a Jackot is imádom, félreértés ne essék. De ha a kettő közül kellene mondanom, hogy melyik volt nagyobb művész, mert ugye sajnos már egyik kölyük sincs köztünk, akkor én a Prince-re mondanám, hogy a dalai...
1: Hát ez egy multitalentum volt,
2: igen,
1: tehát minden hangszere játszott.
2: A funk az jobban benne volt, igen. Meg az, hogy odaállok és gyerünk, és ez a rock and roll-ban nyomjuk a funkit, hogyha érted, hogy mire gondolom. Hogy oda áll az a pici ember, és akkor ott pörgött, forgott, de ettől függetlenül Jackónak ez semmit nem veszel az értékéből.
1: Hát, igen, talán mondjuk azt, hogy mondjuk a Prince az ilyen tényleg zenész volt nagy betűvel,
2: igen.
1: A Jacko meg egy performer.
2: Egy performance ember és egy termék. Igen, tehát ez a lényeges különbség. Meg az, hogy az egyik hogy ott volt a We Are The World-nél, a másik pedig nem.
1: Ugye,
2: és
1: na,
2: ugye ez nagyon nagy sztori.
1: Te viszont akkor hol leszel ott a hétvégén?
2: Jaj, a White Boy-os rákötése. Vannak ezek a hangyás poénok, meg a White Boy-os rákötések. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, White Boy. Én holnap Komáromba megyek egy olyan helyre, ahol az első zenét 1994-ben pakoltam föl, és azóta is járok vissza, különböző nevei lettek a helynek.
1: Lajos.
2: A Lajos az mindig benne volt, igen, és most szuper módon föl lett az egész újítva, és nagyon örülök, hogy mehetek, mert két évig egyébként most nem voltam, úgyhogy figyelj, minden szinten várom a találkozásokat, a zenéket, a hangulatot, úgyhogy aztán szombaton visszatérek a főváros szívébe,
1: Borbár.
2: És egy jó borbár keretein belül egy nagyon kedves kollégám születésnapját fogjuk ünnepelni.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ébrém, akkor csókoltatjuk a komáromiakat.
2: Hú, ez ilyen... Hallja, egy kicsit nyelvtörő.
3: Úgy tűnik, mint hogy a út elágazódáshoz érkeztél volna a White Boy.
1: Igen, na még egyszer. Tehát csókoltatjuk a komáromiakat, akkor üdvözlet a borbárba mindenkinek, és akkor jövő csütörtökön téged pedig nagy erőkkel, nagy szeretettel
3: várunk vissza. White Boy, mindenkinek átadom a jó kívánságokat, és jövő héten, hogyha te is úgy gondolod, még akkor is, akkor érkeznék. Köszönöm szépen, sziasztok, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Plusz forrás jut a kórházaknak a klímák rendbetételére. Holnaptól már csak néhány vármegyében lesz tűzgyújtási tilalom. Kezdődik a futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Évek óta jelentősen alulfinanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések az ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Szlovénia feloldja az ideiglenes határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A döntés szerint az okmányellenőrzést más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. Azt egyelőre nem közölték, mikor lép hatályba az új rendelkezés. Szlovénia 2023. októbere óta tart fenn átmeneti ellenőrzést a határokon. Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította az országot és a Schengeni övezet további 8 tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. Feloldják a tűzgyújtási tilalmat holnaptól a fővárosban és további 10 vármegyében, 6 vármegyében viszont érvényben marad. A Népi közlése szerint az elmúlt nap esőzései miatt megszűnt a fokozott tűzveszély Budapesten, valamint Békésfehér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyékben. A Mexikó dél-afrikai köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy óra, és onnantól fogva, hogy durván egy hónapra szerintem a férfi hallgatóság nagy részét elveszítjük, majd indul a futball világbajnokság, bár nem tudom, hogy az éjfélkor, meg hajnal kettőkor, meg este 10, meg 11-kor kezdődő meccseket ki fogja majd élőben követni, mindegy. Hello, hölgyek! Mika, Big Girl, ezzel indulunk már is.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Beztetem a legjobb zenék káromkodást és ígérettételt is jelenthet a swear. Szó, aki nem beszél angolul, szerintem a következő dal hangulatával akkor is kitalálja, hogy most melyikről van szó. Jön az All for One!

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Best FM a legjobb zenék saját bevallása szerint még egy underground tracket szeretett volna éppen készülő nagylemezére. Hát aztán ez a dal minden lett, csak underground nem. Leginkább rádiós sláger, meg az év legnagyobb klubhimnusa. Roger Sanchez, Another Chance. Ez érkezik itt a Best FM.

nyomás. Szágult a vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton. Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a babaváró hitel moratóriuma, megnyílt az ünnepi könyvhét, kezdőrugás, indul a 23. futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. A könyvpiac szabad működésének garantálását ígérte az ünnepi könyvhét megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán arról beszélt, széles körű egyeztetést kezdenek a szabályozásról minden érintettel. Egyebek mellett megvizsgálják az e-könyvek és hangos könyvek áfa kulcsát, és állami könyvvásárlás támogató programot indítanak a pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. A 97. ünnepi könyvhetet David Szalai, magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Magyar tulajdonú Bob Tail lett a világ legszebb kutyája. Jack a Bolognában rendezett világkiállításon csaknem 60 ország négy lábúit megelőzve szerezte meg az első helyet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajta tiszta ebb vett részt. Magyarország az 5. legtöbb kis kedvencet nevező államként képviselte magát a programon. Ezekben a percekben megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság a Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, északára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hát ha lehet, akkor a következő 60 perc az még csajosabb lesz, mint a mögöttünk hagyott egy óra. Mondom, hogy kikérkeznek 9 és 10 óra között. Jön Christina Aguilera Lil Kimmel, itt lesz Jennifer Lopez, Crystal Waters, Mohamed Fatima, Gloria Estefan, Kelly és a sor legelején Lady Gaga, az Always Remember Us This Way.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék holnap, június 12-én lesz. Kereken 27 éve, hogy Jennifer Lopez legeslegeső kislemeze felkerült az amerikai kislemezlista első helyére, és onnan 5 héten keresztül kimozdíthatatlan volt. Jöjjön ez a bizonyos első. If You Had My Love, Jennifer Lopez érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, jön Kelis és a Trick Me, hát velünk leginkább az időjárás trükközött az elmúlt napokban. Ahhoz képest, hogy itt már volt brutális kánikula, holnap azért hát a nyomába sem ér az időjárás annak. 23 fokos nappal egy maximum, meg picike szélre és kevés felhőre kell számítani.

ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best of a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban, 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre, 2027-ben lesz majd esedékes, és ennek a visszatérésnek a pontos dátumai, helyszínei pedig szépen lassan, legkésőbb az idei nyár végén kiderülnek majd, úgyhogy Coldplay-rajongók, meg mindenki, aki még nem látott Coldplay koncertet, készülj!

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars rajongók biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a 7. részben az ébredő erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface, Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felszálltak a magyar gripenek egy utasszállító miatt. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a gripeneket egy izraeli utasszállító miatt. A legmagasabb szintű készültséget rendelt el a NATO a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, azért emelkedtek a magasba a magyar gripenek, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a légirányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, akik pótolták a hiányosságot. A gripenek légtérhatárig kísérték az izraeli járatot. Drágább lesz a rendelt pakk. Júniustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shineről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Felmászott a vasúti szerelvényre és áramütést szenvedett egy fiú Várpalotán. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a 11 éves gyerek a barátjával érkezett a vasútállomásra. Felmászott az egyik vasúti kocsira és olyan közel került a magas feszültségű vezetékhez, hogy áramütést szenvedett. Mentő helikopterrel vitték kórházba. Elkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. Az első mérkőzés Mexikó és a Dél-afrikai köztársaság között zajlik. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A futball VB a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye. A döntő július 19-én lesz. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, északára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Afrika és Miami a ma kezdődött világbajnokságon majd egészen közel kerül egymáshoz, mert hogy a Zöldfoki szigetek csapata játszik majd Uruguay ellen június 21-én a Miami stadionban. Nálunk meg úgy kerülnek egész közel egymáshoz, hogy jön majd a Miami Will Smith-től és Carl Wolf-tól az Afrika.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Wild Boy-ja.

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. Dutch,

Best FM a legjobb zenék, görög népdalból amerikai surf rock dal, aztán pedig amerikai hip-hop. Hát ez a Mizirlu című dal fejlődés története. Nem véletlenül játszották egyébként 2004-ben az Athéni Olimpia számos helyszínén, ám a világ még mindig leginkább a 94-es Quentin Tarantino filmhez, a Pulp Fictionhez köti ezt a gitárriffet. Na meg a Black Eyed Peas Puppy című dalához, ezért itt a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultra Raté a Free-vel.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Úgyhogy ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, Buttons, ez jön itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egy madár, egy oroszlán és egy farkas. Biztos, hogy itt lesz még a mai utolsó 60 percben, mert a 11-es éjfél között érkezik majd Lauren Wolf a No Stress-szel. Oroszlán Szonya hozza a Tape C című dalát, és az I'm Like a Bird is alható lesz Nelly Furtadónak köszönhetően a No Doubt és a Hey Baby után.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék napja, ma este vagy szombaton játszik-e újból a Metallica tankcsapdát Budapesten. Egy biztos, mi most Red Hot Chili Peppers fogunk játszani, az Other Side-en itt a Besten a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenek. Craig David szerint ezt az udvarlás dolgot nem kell túlbonyolítani. Hétfőn egy-két üveg pesgő, kedden is iszunk valamit, aztán szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton szex, vasárnap egy kis pihi, és kezdjük az egészet előről. Az a borzasztó, simán el tudom képzelni, hogy nála ez még működik is. Craig David, Seven Days, ez itt a Best of a legjobb zenek között.

Vesztesom a legjobb zenék, vége a csütörtöknek, zárom a kispénteket, holnap jön a rendes péntek, Night Shift extrával kezdünk, Lauer Christian fog duplázni, szóval 120 percnyi house-zal rúgjuk rá az ajtót a péntek estére. Jön az IMF, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: és a régi nyár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM.

vagyok. Tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

neked is följöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlenek.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.